0: Köszöntöm a rádió hallgatókat augusztus 9-én magyar nyelvű adásunkban. A mai vasárnapi adásunkban ismétlést hallhatnak a már korábban lejátszott riportokból. A mikrofonnál Golub Mária, kellemes időtöltést kívánok!
1: Ahogy adásunkban már hallhatták, a horvátországi református keresztjének Kálvini Egyház és a Laskói Református Egyházközség szervezésében tudományos konferenciát tartottak a Laskói Református templomban a 450 éves hercegszőlősi kánonok tiszteletére. Az esemény a Remény Zsinata címet viselte, és a Kárpát-medence különböző részeiből érkezett egyházi vezetők, teológusok és történészek előadásain keresztül idézte fel a reformáció drávaszögi emlékét. A konferencia kettő előadójától mai adásunkban hallhatnak bővebben.
2: Kolumbán Vérmes József vagyok, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. Hát engem azzal bíztak meg, illetve azzal kértek fel, hogy a mai napon a hercegszőlősi kánonok megszületésének a körülményeiről beszéljek, és így fogok egy kis rövid történeti áttekintést adni, hogy mi történt azelőtt, hogyan alakult ki a hercegszőlősi kánon, és mi a jelentősége. Hát, hogyha nagyon dióhéjba kell beszélni, akkor azt mondhatom el, hogy a hercegszőlősi kánonok a magyar protestantizmus református egyházak, egyházkerületek történetében az első olyan esemény volt, amelyik most már szervezett egyházról beszél. Tehát ez volt az legelső olyan zsinat, illetve rendelkezés, amelyik mögött most már ténylegesen is egy egyházai közigazgatási egység alakult ki, és így ebben a tekintetben talán az elsőnek nevezhető.
1: Mit kell tudni a körülményekről?
2: Hát ugye, hogyha arra tekintünk, hogy ebben az időszakban, a 16. századnak ebben a részében, tulajdonképpen a Magyar Királyságban három felé szakadt, akkor ennek igenis jelentősége volt, hogy itt a dél-magyarországi területeken gyakorlatilag török fennhatóság alatt hogyan tudtak az önszerveződés és önrendelkezésnek eme kérdéseiben olyan élhető megoldásokat találni és kitalálni, ami lehetővé tette, hogy a katolikus többség mellett, török fennhatóság mellett a református kisebbség élni tudjon azokkal a jogokkal, amit a Bibliából és az Evangéliumból saját magának kiolvasott.
1: És milyen hatással volt abban az időszakban, és ma miért tartjuk ilyen fontosnak?
2: Hát abban az időszakban jelentős hatással volt, ugyanis, hogyha arra tekintünk, hogy itt Dél-Magyarországon kezdődött, tehát tulajdonképpen a református egyház közigazgatási képítése, akkor ez egy minta volt a többi terület számára, és kimutatható a hatás is, amit a hercegszőlősi kánon jelentett a többi egyházkerület számára, illetve a később összeállított egyházi törvényekben is tetten érhető a hercegszőlősi kánonoknak a nyoma. Mai tekintetben, tehát ma 2026-ban egyrészt azt, hogy megemlékezünk és megemlékezik a helyi közösség arról, hogy 450 évvel ezelőtt született meg a kánon. Ez összeköt a múlttal, de ez nem egy költői vonatkozásba kell ezt érteni, és sem valami elvont spirituális, hanem igenis ez egy élő kapcsolat a múlttal, és ami talán reménységet ad arra nézve, hogy az eljövendőben is ez az élő múlt, élő hagyomány a későbbiekben is élő szokássá válik.
3: Dr. Dénes Dénes vagyok, teológiai tanár Sárospatakról. Elsősorban arról fogok beszélni, hogy mi a jelentősége hercegszőlősi kánonoknak az egyházkormányzás szempontjából. De azt is mondhatnám, hogy a kormányzás szempontjából. Hiszen egy olyan világban vagyunk, az 1500-as évek második felében, ahol itt a török oszmán közigazgatás érvényesült, egy végtelenül korrupt közigazgatásról van szó, amelynek a lényege az elnyomás és a lakosságnak a kizsarolása. És ekkor jelenik meg egy olyan szabályzat, amely megpróbálja életben tartani az itt élő közösségeket is. Ez a szabályzat egyszerre szabályozza az etikai, a közéleti kérdéseket, a lelkipásztortól kezdve, vagy úgy is mondhatnám, hogy a lelkipásztorok vezetője a püspöktől kezdve, a legegyszerűbb egyháztagig, vagyis közösséget átfogó és közösséget éltető szabályzatról van szó. És Gyula, jeles 20. századi író, amikor arról beszélt, hogy hogy maradhatott meg a török elnyomás alatt egy-egy közösség, akkor azt mondta, hogy a lelkipásztorok által. A lelkipásztorok alkotják meg ezt a kánont, és ez a kánon tulajdonképpen a túlélésnek a kánonja is volt, a túlélésnek az esélyét is megadta az itteni közösségek számára.
2: hogy megmaradtak a kánonok, hogy engedélyezve voltak abban a 16. században.
3: Érdekes, hogy ezt a kérdést nem akadályozta meg a török. Ezeket a kánonokat megalkothatták, elfogadta a török azt, hogy ezek a közösségek keresztjének. Ugyanakkor azt pedig hát a gondviselésnek köszönhetjük, hogy egyáltalán fennmaradtak ezek a kánonok. Ez a kánon, a hercegszőlősi zsinat 1576-os kánonai, ráadásul két részből állnak, egy olyan kánon is beleépül, egy kánon rész, amely már 20-25 évvel korábbi, amiről nem tudjuk, hogy ki alkotta, csak feltételezéseink vannak, vagyis hát tényleg azt kell mondjuk, hogy a gondviselés volt az, amely ezt a iratot, ezt a nagy jelentőségű iratot megőrizte, de egyben akkor arra is rámutat, hogy a gondviselés volt az, amely őrizte ezeket a közösségeket is.
2: És véleménye szerint hogyan hat ki a mai egyházra a kánonok? Van-e hatásuk?
3: Nekünk mindenből tanulni kell, amit az őseink cselekedtek. Hogyha nem vesszük komolyan azokat a tetteket, amit ők hoztak az életért, az életkedvéért, akkor eltévedhetünk. Minta kell, hogy legyen. Nyilvánvalóan 450 évvel később vagyunk, egy modern korban vagyunk. Igen ám, csak ezeknek a kánonoknak spirituális, belső, hittani, hitbeli tartalma is van, amely soha nem évül el.

0: Az elmúlt évek sikereire építve az irodalomkedvelőket idén is egy különleges program várta a Csúzai kis otthonban. A borkostolóval egybekötött vers felolvasást dalkultúra terjesztő estel koronázták meg. A rendezvényt Tata Igor és Juhász Anna Csúzai Vikendházók, vagyis ahogy ők nevezik, a kis otthon udvarában tartották, tábortűznél szőlőlugassal körülhatárolva diófák árnyékában, a szabad ég alatt. A rendezvény megálmodóját, Tata Igort hallhatják.
1: Szabad ég költő találkozott 3 évvel ezelőtt kezdtük el szervezni párommal Annával, és az ötletet igazából szentendrei költőismerőseink, Vejnásenyei Tibor és Balogi Virág adták, akik meséltek a Riékai Költészeti Fesztiválról, ahova évről évre ellátogatnak. És ugye ennek az a lényege, tehát mi is egy olyan költészeti fesztivált álmodtunk meg, ahova elhívhatjuk a költőismerőseinket, akár helyből, akár Magyarországról, vagy Vajdaságból, és együtt közösen verseket olvashatunk föl. És amit még fontosnak tartottunk, hogy ugye míg más művészeti ágak, például a néptánc, vagy kórus éneklés, színjátszás nagyobb figyelmet kapnak, kaphatnak, mert vannak ilyen rendezvények, a költészetnek eddig nem volt terepe, ahol bemutathatjuk. És most a szabad ég ezt a hiányt igyekszik pótolni. És amit még szeretnék elmondani, hogy így a 3. alkalomra azt érzem, hogy elkezdett a rendezvény élni. Önálló életre kelt, ahogy terjed a híre, és a költőismerőseink már egymásnak adják a hírt, és így vannak itt ma olyan vendégeink is, akikkel személyesen eddig nem is ismertük egymást, Péntek Róbert Badacsony Tomajról és Oravec Péter Veszprémből. Lényeg, hogy egy ilyen önálló életre kelt, és nagyon sokan támogatnak bennünket. Ugye idén az erdődi Jakovács pincészet lesz a borászunk, akik 4 bormintát hoznak el hozzánk, de ezúttal nem a borminták adják a versfelolvasás tematikáját, hanem egy másik témakört választottunk. Ezúttal a Hanvas Béla Ötgéniusza adta az ötletet. Az Ötgéniuszban Hanvas Béla a Kárpát-medencét 5 területre osztja, és mindegyiknek megvannak a maga jellemzői, mint akár a csillagjegyeknek, és a déli géniuszt azt úgy éreztem, ugye arról azt írja, hogy a közösség, a derű, a családias légkör, az életvidámság jellemzik ezt a vidéket, és amikor én ránéztem arra, hogy kik a költő meghívottak, akkor azt láttam, hogy ez a déli géniusz, ez valamilyen szinten mindannyiunk költészetében megtalálható. És igazából ezért választottam ezt a témát. Kíváncsi vagyok, hogy milyen verseket fognak majd hozni a résztvevők.
0: A program első része a költők bemutatkozásáról szólt, verseket olvastak föl. Az idei találkozón ismét változatos és izgalmas program várta az érdeklődőket. A közönség a házigazda Tata Igor mellett Leocki Szamardzsics Anna, Gorjana Szilvia, Péntek Róbert, Oravec Péter, Balogi Virág, és végül, de nem utolsó sorban, a már 3. alkalommal visszatérő Weiner Senyei Tibor verseit hallgathatta meg.
2: Hát ugye én írtam egy könyvet Hanvas Béláról, aminek az a címe, hogy Hanvas Béla 1000 arcú és egyszerű élete és műve, és ennek anno 3 kiadása lett, és ebben volt egy esszé, ami a Hanvas géniuszairól szólt. És arról, hogy írta Hanvas ezt az 5 géniusz című írását, mi volt ennek az előzménye, hogyan inspirálhat minket napjainkban, és aztán én ezt tovább vittem, mert az 5 géniusz kapcsán, pont a dél géniusza kapcsán, amit Igorék most kiválasztottak a mai tematikához, azt mondja Hanvas Béla, hogy a dél géniusza kitalált valami egészen különleges, ahol a kúria, az otthon középpontja nem a könyvtárszoba lett, nem az ebédlő, nem a spájz, hanem a méhesház. És én is építettem egy méhesházat a kis méhesembe, nem olyat, mint amilyen Berzsenyi Dánielé volt például, aki pont most idén 250 éve volt a születése, azt ünnepeljük, hanem egy kicsit másmilyent, és a méhészet művészete könyvemben, amiben a méhészet kultúrtörténetét írtam meg, abban írtam egy külön esszét arról, hogy hogyan is fejlődtek a régi szép Magyarországon ezek a méhesházak.
0: szervezők közöttől így tudjuk, hogy szívesen látott vendég, de magának sem látszik nehezére esni, ide érkezni minden évben.
2: Én nagyon szeretem a Drávaszöget, nagyon fontosnak tartom azt, hogy itt magyar nyelven olvassunk fel verseket, most már harmadik éve, és azt hiszem, hogy az Igor és az Anna egy olyan nagy munkát visz, nem csak ezzel a szabad éggel, hanem akár az újságnak a szerkesztésével Igor, vagy Anna a pszichológusi munkájával, ami szerintem a magyarok megmaradását szolgálja itt.
0: A versfelolvasásokat különleges borkóstoló egészítette ki. A versfelolvasások között Kubik Endre, az Erdődi Jákovács pincészet borásza mutatta be boraikat, miközben a közönség a kiskőszegi Zsivics neven a képeit is megtekintette. Az es hangulati aláfestéséről a harmadik óra trió, Baracs Téna, Keresztes Dominik és Bóni Krisztián gondoskodott.

0: időjárás jelentés.
1: Ma országszerte napos, meleg időben volt részünk. A nappali hőmérséklet gyenge légmozgásban 35-36 Celsius fokig melegedett. Eszéken délben 32 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 32% volt, a légnyomás értéke pedig 1010 hektopaszkál. Holnap újra pár fokkal melegebb lesz a nappali hőmérséklet, éjszaka 20 és 23 Celsius fok közötti hőmérsékletre számíthatunk, nappal pedig 38-39 Celsius fokig melegszik a levegő. Mindenki vigyázzon magára! Én köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, legyen ma is szép estéjük, viszont hallásra!
0: Önök az SZK Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.
2: Слушай, 102.0, 102.4, 102.8 и 105.3 МГц. Прави радио 8.